tanak dim dim tak tanak tanak dim dim tak tanak dim dim tak tanak dim tak dim tanak dim tak dim tanak dim tak dim tanak dim tak dim tanak dim tak dim tanak dim tak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak dim tanak d